Ou morrer. Ou morrer. Ou morrer. Pata. Pata. Ni. Ni. Patni. Patni milan ki aas.